palsu ring raosen jak supo patek sesamin patek punika pengraosen.